Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 25-e, csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz, a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az Akasztón élő Kosztics László faszobrász és Kakas József kisbajomi kosárfonó mesél az életéről, hagyományokról és az alkotásról. Tartsanak velünk!
3: Elég korán kezdtem, 6 évesen már pásztor anyapámmal kim voltam legelőn, és amíg ő a kostor gyereket pásztorbotokat faragta, addig én meg a kardokat.
2: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
3: Mert hát egy gyerek azzal játszik. Tehát cifráztam, emberalakok voltak, madár fejek voltak rajta a markolatán, és akkor így kezdődött a faragás. A faszerelmese lettem. Nyilván ehhez sok év és sok gyakorlat kellett. Teljesen egyedi stílusra dolgozom, keresztirányú faragással, szinte pikkelyezve vannak a szobraim. Nem hosszant irányba faragom a fát, hanem keresztbe. Sokkal nehezebb, és a favéső nyoma benne marad a fában. És pácolom őket természetes anyaggal. Tehát ugye ezek a pácok, a fából kivont pácok, a különböző természetes növényekből kivont fapácokkal kezelem, ezek nem festékek. Ezek a szobrok úgy készülnek, hogy tömbösítve vannak. Tehát egy asztalossal össze vannak ragasztva 5 centis lapokból, legyalulva össze vannak rakva legalább 8 darab, és utána ezt szalagfűrészen ki van vágva az alaka forma, és így a szobrok örökké valóság, 1000 évig fennmarad. Ugyanis egy fát, ha veszünk egy gömbfát, az előbb-utóbb elreped, mert a fa az központi, tehát hogy közepétől indul ki, és mindig a közepétől csattan kifelé. Ha ragasztva van és tömbösítve, akkor ez 1000 évig fennmarad.

0: egy olyan alkotó erőt hajtunk a fejet, aki műveiben a hitet, a szeretetet, a szerítséget és a nemzeti örökség tiszteletét ötvözte fából.
1: Mondja Suhajda Antal, Akasztó polgármestere.
0: Két keze munkájával, de ahogy megnézzük a szobrokat, leginkább a szívével. Ma Kosztics László faszobrászművész művészeti albumát mutatjuk be, amely nem csupán egy album, hanem időtálló tanúságtétel, egy életmű lenyomata és mindannyiunk számára ajándék.
2: Egyesületünk nagyon örült annak, hogy 2024-ben a TEF Nemzkult pályázatán nyertünk támogatást ennek a kötetnek a kiadására.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
2: Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy egy beás képzőművésznek az albuma is elkészülhessen. Nagyon fontos az élet útját, a művészetét bemutatni, hiszen nagyon szerteágazó az ő alkotó tevékenysége. Nagyon fontos számunkra, hogy mi magyarnak is gondoljuk magunkat, és a magyarság, hát ugye Szent István királyunk, államalapítónknak a szobrán lehet ezt leginkább látni, de az ország kenyerén is, ami mellette van, mert hogy mi is itt élünk, a mi kenyerünk is itt sül, és ezt a kenyeret szeretnénk, ha mindig megosztanánk egymással.
3: Egy személyes kérdés, büszke vagy a testvéredre?
2: Igen, nagyon büszke vagyok, hogy én írhattam a bevezető szöveget is, én írtam a tematikai szövegeket is, hiszen együtt nevelkedtünk Kilocskán, egy olyan több nemzetiségű településen nőttünk fel együtt, és meghatározó volt számunkra az egész életpályán kapcsán, hogy honnan eredtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk.

0: végre valahára megjelenhetett egy ilyen szép könyv.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Összefoglalja az 50 éves szakmai múltamat, amit a Cigány Kulturális és Közművelési Egyesület adott ki, amire nagyon büszke vagyok, hogy elismerték végül is valahol a munkámat 50 évet.
2: Rengeteg kiállításod volt különböző helyszíneken. Hogyan fogadják az emberek ezeket az alkotásokat?
0: Ha látják, hogy miket alkot az ember, és hogy mennyi időt fordít az ember ezekre az alkotásokra, és hogy mennyi szeretet van benne, akkor jön az elismerés.
3: Beás cigányok vagyunk, akik Erdély területéről érkeztünk Baranyába 1700-as éveknek az első felében.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
3: És teknővájó családként érkeztünk ide, tehát hogy hogyan jutott el ez a fajta kézműves hagyomány a teknővájástól, ugye, hogy most már azt mondjuk, hogy a famíves ember ezt vitte tovább, hogy a fát, az anyagot, azt szeretni kell. Tehát most már szoborkompozíciókat is készített, köztéri szobra is vannak a művész úrnak. Mi mindig erre tettük a hangsúlyt, hogy megismertessük a cigányság valóját a többségi társadalommal. Büszkék lehetünk arra, hogy a cigányság próbál integrálódni, és hát ezt szeretnénk elérni a társadalom egészében is, hogy a cigányság alkotó része legyen a nemzetnek.
4: Kosztics László nem csupán szobrokat készít, hanem hidakat is.
1: Mondja Suhajda Antal, Akasztó polgármestere.
4: Hidat a múlt és a jelen között. Hidat kultúrák között. Hidat az emberek között. Művészete olyan értékeket képvisel, melyek túlmutatnak a faanyag formálásán. Mert ezek a művek ugyanabból a forrásból fakadnak, mint amelyből népdalaink, népmeséink, hitünk és emberi tartásunk. A magyar kultúra és a cigány hagyomány közös kútjából.
2: Meg tudod számolni, hogy hány szobrot készíthettél körülbelül?
0: Körülbelül 600 darab szobrot faragtam eddigi életemben.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Gyerekkoromtól kezdődően imádtam mindig dolgozni. Tehát én nekem az volt az első, hogy felébredek, megiszom a kávét, és már kint vagyok a műhelyben, és dolgozom. Fának egy különleges illata van, és ezzel az illattal én nem tudok beteljesedni. A fa áll hozzám legközelebb, hiszen tudjuk a fáról, hogy a fa az meleg. Tehát tapintása is meleg. A kő az hideg, a márvány az még hidegebb. Én nekem a meleg jut eszembe mindig a gyermekkori tűz, a láng, amit soha nem tudok elfelejteni, hogy valahányszor felébredtünk, édesanyám addig begyújtott, és ropogott a fa a kályhába. Úgyhogy én érzek egyfajta melegséget a fában. Valahogy úgy vagyok ezzel a művészettel is, hogy amíg dolgozom, nem a földön vagyok. Bele tudom látni a fába az alkotásra, a kész alkotásokat. Tehát nekem valóban csak a felesleget kell levésni. Nekem a szobor benne van az anyagban. Mivel, hogy cigány származású szobrász vagyok, első dolgom az volt, hogy megalkotta egy olyan tárgyi értéket, amely a cigányságról szól, ami jellemző a cigányság ősi foglalkozására, életvitelére.
2: És azokat a témákat is, amiket te feldolgozol, ebben viszont már nem csak a cigány életmód látható.
0: Igen.
2: Különböző szakmák.
0: Így van. Nagyon megihletett az, hogy ilyen svábok között éltem Baranya megyében. Megihletett a sváboknak a munkához való viszonya. Tehát ugye a borász, a szüretelő, a szőlőtaposó, és akkor egy ilyen sorozatot hoztam létre, mert inspirált az, hogy nekem is jó volt a munkához való viszonyom, és ezt tényleg nekik köszönhetem, azoknak a sváb embereknek, akik közé én születhettem. Megjelent a biblikus téma, a templomba járó svábok, a Krisztus Madonna, és ezt követően a történelmi szobrok, a Szent István, a Gizella, Imre Herceg is folytatottam a sort. Nem beszélve arról, hogy rengeteg domborművet varagtam ez mellett. Mert engem a fa éltett, tulajdonképpen engem a művészetem éltetett eddig. Most már minden egyes nap egy ajándék számomra, amit Istentől kapok. Együtt kell tudnom élni a betegségeimmel, és ma is itt vagyok, és dolgozgatok. Most ugyancsak festegetek, mert még annyi mondani való lenne, amit át kéne adnom. Utolsó pénzünket beleinvestáltam egy műhelyben. Ezt szerettem volna hátrahagyni örökségül a cigányságnak, megmondom őszintén. És ezt az új épületet teljesen felújítva múzeumként hátrahagyni örökségül. Éppen azért, hogy a gyökereiket ne felejtsék, hogy honnan jöttek a cigányok, magyarok, Nagyon szépen berendezhettük volna ilyen tárgyakkal, de ez már csak álom marad. Ehhez kellenének szponzorok, már nem sok kellenek.
2: A nagy része már megvan.
0: A nagy része már megvan, szerintem be lehetne fejezni, és ezt tényleg hátra lehetne hagyni.

0: Ugye nincsen kosár vesző nélkül.
1: Igen.
0: Hogy kezdődik a folyamat? Milyen veszőt használsz?
1: Amit most használunk, az amerikai piros fűzvesző.
2: Mondja Kakas József kosárfonó.
1: Nemrégiben készült egy kosárot, ami előtted van, erre rakunk most egy fület. Ez nagyjából egy ilyen közepes méretű kosár. A következő lépés a fülperez vagy fülbotoknak a kiválasztása. Ugye a testünk az egyben az eszközünk, szerszámunk, és egy nagyon picit meghajlítjuk. Kap egy hegyezést.
0: Ehhez kell egy jó szerszám?
1: Ehhez kell egy ilyen jó erős kés, és akkor tudunk vele dolgozni. Megnézzük a pálcákat, hogyha ide rakom a fület, akkor vele szembe vajon jó-e ez a kosár füle, és úgy néz ki, hogy akkor az jó. Fogom az anyagot, először kézzel berakom, ameddig bírom, ide hajlítom. Nagyjából ez a 3 unnyi távolság majd kelleni fog nekünk, ha ez megvan, akkor meghegyezem, és akkor a negyedikbe szúrom, egy hegyezés még ráfér.
0: Nagyjából milyen súlyt kell kibírnia?
1: Hát, hogyha ez most elkészül, akkor akár nyugodtan a 40-50 kg is bele lehet rakni.
0: És ez a fül bírni fogja?
1: Ez bírni. És itt van, ugye, hát méretek itt vannak, régi méret, tehát 3 unnyi itt, és akkor 3 unnyi a másik felől is. A nagyobb kosaraknál elképzelhető az, hogy ugye szélesebb, hosszabbra esik a fülezés, de ugyanolyan erős az anyag.
0: Mire lehet majd használni?
1: Ezt általában fás kosárnak használják mostan, de virágos kosárnak is viszik. Ez most ugye saját magunk részére készült el ez a kosár. Ugye fatüzelés van, és saját magunk is használunk kosarakat, ez saját kosár lesz.

0: itt is megvan a méret, megvan itt is a 3 unnyi. Ha ez megvan, akkor egy hosszabb, erősebb szálat használunk a fülezéshez. Az első szállal mindig 3-szor kell átmenni. Ez egy olyan csavarás, mint egy kötélszerű anyag. Olyat fogunk készíteni, megcsavarom, és akkor a fülperecre rá fogom csavarni. Ezt teljesen a tövéig le kell csavarni.
1: Az nem baj, hogyha valaki türelmes ember ebben a szakmában.
0: A türelem az előny. Kívülről megyek befele, egyszer, még egyszer, arányosan rácsavarom. A harmadik megvan. Ezt ugye folyamatosan fogni kell, vagy egyik, vagy másik kezünkkel. Egy picit utána csavarunk, hogy meglegyen a feszessége. A gyűrű alatt átfűzzük a fülperecen belül. Kihúzzuk, és látod, mennyire rácsavarodna, mert egy csavart fülezésről beszélünk, és így szétnyílik az anyag. De ez pont ez a lényege neki, hogy ez a csavarás, ez megerősíti.
1: Hát igen, mert valójában ezzel rögzíted az egész.
0: Ezzel rögzítem, és ugye ez a kis pánt, ami itt van, ez rögzíti a kosarunkat.
1: És ennek bírni kell a súlyt?
0: Ennek bírni kell, ez 40-50 kilót alsó hangon ki kell, hogy bírjon.
1: És mennyire tartós egy ilyen kosár?
0: Ha vigyázunk rá, akkor még a

A mostani kosár, amit most csinálunk ilyen időszakban, ez nagyon erős, hisz már szikkadt az anyag. Most lehet a legerősebb kosarakat csinálni belőle. Mindig mondom azt, hogy kétféleképpen lehet fonni, rosszul és jól. Tehát az bele kell, hogy illeszkedjen a helyére. Nyilván egy kis mozgatással mindig fogom kezemmel érzékelem, hogy az jó, nem jó, szemrevételezem, tehát addig nem megyek tovább, amíg nem 100%-os a fül. Szoktam azt is mondani, hogy minimum 100%-osan kell dolgozni, szívvel és lélekkel. Akkor elégedett az ember ezzel a történettel, ha benne van a 100%, és a szív és a lélek még ott van benne, akkor az nem lehet rossz.

0: ha jól tudom, gyerekként kezdted.
1: Igen, hát a szüleim ugye ezzel foglalkoztak, és gyerekként láttam, hogy hogyan fon édesapám, édesanyám, és akkor belenőtt az ember. Ugyanígy volt, mint most, hogy ott van a vesszőfiam, hozzád, és az ember megtanulta. Hát ez egy jó markosra sikerült, tehát ez egy ilyen emberes fül. És látod, tehát a kosár is itt készült kint, ölben, autentikusan csinálom, tehát nincs semmiféle fonópad, semmiféle olyan eszköz, ami elősegítené a munkát. Ez az hagyományos ősi módszer.
0: De akkoriban még más volt az életmód is egy kicsit.
1: Más volt, hisz a falun élő emberek állatokat tartottak, és oda azért sok kosár kellett, és sokféle.
0: És azt is meséld el, hogy a családotoknak is más volt akkor még az életmódja.
1: Én egy vándorló roma családban születtem, és a szüleim ezeket a tevékenységeket folytatták, a kosárfonás, a seprőkészítés, és mentek faluról falura, házról házra. Lehetett pénzt is értek érni, de inkább ez a cserekereskedelem volt, hogy sonkát, szalonnát, kolbászt, krumplit, tehát lehetett érte bármit cserélni, sőt volt olyan is, hogy édesanyámtól megkérdezték, hogy mi az, ami kell érte, mert esetleg a másik házban, ha kapott egy kosár krumplit, akkor ne ugyanazt kapja annál a háznál is. Ezt az anyagot is most beszúrtam jobb oldalra, szintén megcsavarom, kicsit meghegyezem a végét.
0: Az emberekben van most már egy ilyen tudatosság, hogy jobban keresik a természetes anyagokat? Van egy ilyen visszatérés?
1: Én szerintem igen. Tehát van egy lassú ez a folyamat, de látható. Tehát már azért fellelhető, hogy nem nagyon keresik már a műanyagokat nagyon sokan, és a tudatosabb vásárlók azok törekednek arra, hogy inkább egy magyar kézművest fognak támogatni, és jó minőséget vesz. Picivel drágább nyilván, mint a műanyag, mert ez azért csak kézi munka. El is készültem közben.
0: Egyébként hogy kezdődik a folyamat? Gondolom az aljával kezdődik.
1: Igen, hát az alja az első rész, kosárfonásnak a folyamata, ugye az anyagválasztás, anyagismeret. Az a legelső méretre válogatjuk, karró, lábzó, berakó, gyűrű fülezéshez, és hogy előkészültünk az alapanyaggal, akkor nem kell mindig felkelni, és akkor szépen kezdjük a fenékkel, ez 3x3-ban van, ugye itt 24 karóval, 24 lábzóval, 24 berakóval dolgozunk, 2 gyűrűt kap, 3-as gyűrűt használok én középre és felülre, ide felülre rakunk egy 3 páros leszegést és egy csavart fülezést, és akkor így van készen. A javításokat is vállalom.
2: Mondja Kakas József, kosárfonó.
1: Amint láthatjátok, ezt fogom majd kijavítani. Itt vannak benne nagyon erős törések. Pici apró törések is vannak benne, ez látható. 40-50 éves lehet, de még nagyon jó állapotban van. Itt azt fogom csinálni, hogy ezeket a szálakat, a szakadt szálakat, ezeket teljesen kicserélem. Ezeket most kezdtem el javítgatni. Új szállal fogok dolgozni. Ezeket az új szálakat fogom berakni. Ez egy rattan anyag, amivel dolgozom, és gyakorlatilag ezzel kell betekerni most ezt a jobboldali kartámlát. 2 szállal kell majd dolgozni. Egy nagyon picit ezt be kell vizezni. Végig bevizezem. Ugye a nedvesség azért kell neki, hogy ne pattogjon el, amikor dolgozom vele.

0: amikor ez be van vizezve, akkor egy pár perc után ez elkezd beivódni, és ennek elég egy 4-5 perc, hogy lehessen vele dolgozni ezekkel a javításokkal. Tehát visszatérünk itt a kartámlának a javítására, ezt a rattant rászorítom, és gyakorlatilag a saját maga anyagával fogom úgy rácsavarni, teljesen milliméter pontossággal odarakni, és így szépen haladok vele. Most, ha ezzel az új anyaggal készítem el, ez ugyanúgy ezt a 40-50 évet ki fogja bírni, tehát ezeket a fotelokat szeretem is javítani, mert ezek nagyon erősek, mutatósak, és ezekkel lehet dolgozni nagyon szépen. Én még soha semmire nem mondtam azt, hogy ezt nem tudom megjavítani, vagy ez nem megoldható.
1: De egyébként sem idegen tőled a bútorkészítés, hiszen annyi mindent készítesz a kosarakon kívül, bútorok, dísztárgyak, játékok.
0: Igen, próbáltam egy olyan területet keresni a kosárfonásba. Korábban készítettem én is bútorokat. Én kerestem mindig annak a lehetőségét, hogy mik azok a témák, amiket fel tudok dolgozni. Az első ilyen dolog volt, hogy egy lovaskocsit fontam, hisz ugye én, mint mondtam, én vándorló roma családban születtem, és a vándorlásnak én szerintem az egyik jelkép az a kocsi, az a lovaskocsi. Soha nem csináltam még, azt se tudtam, hogy hogyan kell. Ezt egyszer csak álmomban megálmodtam. Megálmodtam a kerekeket, hogy kell megcsinálni, megálmodtam azt, hogy hogyan kell az alját összerakni. Majd el is készítettem. Ezek az első lovaskocsik, ezek a Budapesti Néprajzi Múzeumban kerültek.
1: De ajándékba is készítettél ilyet?
0: Egy lovaskocsit készítettem Ferenc pápának. Tavaly vitték ki neki.
1: Tehát igazából fontos számodra a cigány kulturális örökség.
0: Számomra fontos, hisz olyan dolgokat tudtam tanulni, amiben esetleg, hogyha nem ebbe a közegbe születek, akkor lehet, hogy soha nem tudom megélni annak a romaságnak a mikéntjét, ahogy a szüleim éltek, dolgoztak, nagyon rendezett, rendszerezett, szigorú, fegyelmezett viselkedés mellett ezeket a munkákat megcsinálták a férfiak. Édesanyámék elvitték a kosarakat a falvakba, ott annak idején ugye ez a cserekereskedelem ment leginkább. Olyan élelmiszereket, tartós élelmiszereket hoztak édesanyámék haza, amiből tudtak főzni, sütni, de ha bucsú volt, akkor a levesből is adtak. Tehát nagyon-nagyon szerették a romákat az akkori emberek, hisz szolgáltattak. A kályhákat megjavították édesanyámék, a seprőket megcsinálták, az esernyőjavítást megcsinálták. Tehát rengeteg olyan dolgot meg, a ház körüli munkákat, amit mondjuk egy idősebb nő nem tudott elvégezni, akár a mosásba is, tehát sok mindenbe.
1: Nagyon hasznos dolgokat.
0: Dolgokat vittünk a településekre. Na, egy picit már haladtunk is közben, tehát most ez teljesen új, annak a mintának megfelelően, aztán majd itt valahol elvágjuk ezt az anyagot, de ezt kell majd itt szépen folytatni. Ez nem egy gyors munka egyébként, láthatóan, de itt nem is a gyorsaság számít, hanem az, hogy a végeredmény jó legyen.
1: Józsi, édesapád a szintó cigány közösséghez tartozott, róluk azt tudjuk, hogy német cigányoknak is nevezik őket, de mit kell tudni a szintó cigányokról?
0: Igen, hát szüleim édesapám részéről Németországból jöttek át valamikor, az első világháború után. Ők ugye bucsusok voltak, aztán volt közöttük, ugye, akik kosarat fontak, aztán volt közöttük olyan, akik ugye céllövöldével foglalkoztak. A köszörű szakmát is művelték, a mi családunk között is, rokonság között is volt. Több lábon álltak. Amilyen tudást hoztak külföldről, ezeket a tudásokat ugye itt is értékesítették, és tudták hasznosítani.
1: És egyébként a szintó örökségből megmaradt például a cigány nyelv.
0: Gyerekkorban többet hallottam, több szót ismertem, most már egyre kevesebbet, hisz a párom az másfajta roma, és nem beszélünk cigányul, a gyerekeink már egyáltalán nem. Hát ilyen konyha nyelven egy-két szó vagy pár szó megmaradt.
1: És maradtak még így szavak? dolgok, ami a munkáddal kapcsolatos például?
0: Hát a kosár az ugye véke.
1: Kés.
0: Csúri. Mindig úgy kezdem, még az önéletrajzom is úgy kezdődik, hogy születtem 1964-ben, és vándorlás közben. Mindent, amit tudok, azt saját kezüleg megcsinálom.
1: Ezt a kis műhelyt is, azt mondod, te csináltad.
0: Igen, hát a műhelyt is, látjátok, a kemencét is saját magam raktam. Nem azért, mert ingyér van, hanem azt én csináltam. Tehát ahhoz van nekem egy kötődésem, és arra lehetek azt mondom, hogy büszke, meg el lehet mondani, hogy valamit létrehoztam az életemben, valamit csináltam. Tehát, mert megvenni, meg pénzzel, az nem ugyanaz. Tehát nincs hozzá lelki kötődésem, mikor tudom azt, hogy az legelső téglát, a fiam ilyen 3-4 éves volt, mondtam neki, fiam, gyere, az első téglát teted le. Még mindig emlékem. Tehát én örökké emlékeket gyűjtök magamnak. Örökké mindig az emlék. A pénz az nem emlék. Az emlék, hogy most itt voltatok, beszélgettünk, megmutattam, hogy miket csinálok, fonok. Ez egy emlék marad, ez megmarad. A pénz az már másodrangú.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Jakab Palcsi, hajleszkirom nyíszelenc, abazurá lesz pureromszi. Szakofélo zsanem parománipe. Pinzsáren le dulmutáne gíja, tajvi gilában le. Len sajsúne nagy esz.
4: Te is tudod, hogy a drága, de te valami az, de bude mersende. Kettő, hogy sem mulat a szállása, meg a drága, de engem másuk áll.
5: Te is tudod, hogy a drága, de.
4: De.
5: Csuká lesz magas, azt tudom, hogy te plenem engem. Te kéne már i fója.
4: Che ando puro e ande ciada, anda ciò che ne basciava, anda ciò che ne basciava, le romenza puro che era. Le romenza puro che era. Lero menge pecho manga, de lero menge pecho manga, lero miange saquea.

Kurkodó Ungrikó rádióhoz a Speromális híd. Peje Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsója Kogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

A Manélé vagy partizene témája régóta ketté osztja a román zenei közvéleményt, és még mindig vita folyik arról, hogy beszabad-e vallani, hogy ennek a zenei műfajnak a fogyasztója valaki. Carmen Kindrish, a karizmatikus énekesnő, aki az elmúlt években a Traful Rutenilorral, vagyis a Ruszinok zenekarával keltett hullámokat, amikor meggyőzte a zenarajongókat, hogy csak a muzsika szeretete és az a szenvedés számít, amellyel a munkáját végzi. Ez az, ami híressé tette őt, és ami évek óta kitart. Ez hoz örömöt az emberek szívébe, és mosolyt az arcukra, vallja Carmen Kindrish. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Nemzetiségek zenéje adását hallják, amelyben ezúttal a Máramaros szigeti Carmen Kindrish és a Traful Rutenilor zenekar muzsikájával ismerkedhetnek meg. Kreszta István, a mai adás szerkesztője vagyok. Ha egy igazán különleges zenei élményben szeretnének részesülni, kérem maradjanak velünk a következő nagyjából fél órára.

Carmen Kindrich, a Taraful Rutenilor szólistája, egy egyszerű lány, akinek összetett céljai vannak. A Viva magazinnak a következőket nyilatkozta. Tudom, hogy sokan a The Day You Kissed Me című dallal fedeztek fel minket. Azonban mi már több mint 10 éve ebben az összeállításban dolgozunk. Van egy albumunk is, amely 2014-ben jelent meg. Ezen olyan zenét játszunk, amit akkor hallgatsz, amikor jó, könnyed, kicsit melankolikus hangulatban vagy. Mindössze 7 éves voltam, amikor felfedeztem, hogy mennyire szeretem a zenét, és akkoriban még csak énekeltem és táncoltam a ház körül, és arra gondoltam, hogy egyszer majd énekes leszek. Színészetet is tanultam, és különböző színdarabokban játszottam, de a zene mindig az első volt, mondta Carmen Kindrich a Viva magazinnak.

Carmen Kindrich és a Tarafulurú Ténilor több mint 10 éve játszik együtt, de csak 2020-ban kezdtek el változtatni a zenei stílusukon. A hagyományos máramarosi és két világháború közötti muzsikáról áttértek a buli zenére. Úgy éreztük, hogy ezt az utat kell járnunk, és lám, ez bejött. Mindez a lendület a zenénkkel kapcsolatban úgy kezdődött, hogy vírusként terjedt az interneten. A slágerünket játszották a klubokban, a rendezvényeken, sőt még a rádióban is. Minden esetre az egész váratlanul ért, de összességében örömteli volt. Tényleg nagyon hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik értékelték, meghallgatták és élvezték a dalunkat, nyilatkozta Carmen Kindrich az egyre nagyobb érdeklődést mutató sajtónak.

A hírnév egyáltalán nem változtatta meg a kapcsolatot az énekesnő és a Taraful Rutenilor zenekar között. Épp ellenkezőleg közelebb hozta őket egymáshoz. Olyanok voltunk és vagyunk, mint egy család. Otthon, Máramaros-szigeten, a stúdióban nem csak azért gyűltünk össze, hogy zenét csináljunk, hanem azért is, hogy jól érezzük magunkat. A vérünkben van ez a szórakoztató stílus, nyilatkozta Carmen Kindrich a Viva magazinnak.

Ez a zenei ismertető nem lenne teljes, ha nem mutatnánk be Livius Laurukot, a Taraful Rutenilor alapítóját és Carmen Kindrish menedzserét. Az énekesnő így vallott a legközelebbi zenésztársáról. Livius és én több darabot is együtt komponáltunk, különösen a járvány idején kihasználva a szabadidőnket. Nem egy konkrét darabra koncentráltunk, mert nálunk minden spontán, és úgy érezzük, hogy egyszerre csak egy darabot adunk ki a közönségnek. A Ruszin egy ősi szláv nép, Livius, a Taraful Rutenilor vezetője, apai ágon félig ruszin. Ami engem különösen vonzott a ruszinokhoz, az a kultúra és a művészet iránti szeretetük, de különösen az, hogy mennyire komolyan veszik a zenét. Amióta az eszemet tudom, éneklek, valószínűleg a zenére születtem. Minél több titkot fedezek fel a zenéről, annál inkább arra késztet, hogy még többet tanuljak. Ez egy végtelen terület. Livius a fő ötletadó minden kompozíciónkban. Én pedig addig töltöm ki szövegekkel, amíg el nem jutunk a nekünk tetsző végső formához, nyilatkozta Carmen Kindrish a Viva magazinnak 2023 évvégén adott interjújában.

Kedves hallgatóink, a mai nemzetiségek zenéje műsorában Carmen Kindrish és a Taraful Rutenilor, vagyis a Ruszinok zenekarával ismerkedhettek meg. Műsorunk végéhez közeledve felhívom a figyelmüket, hogy adásunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A nemzetiségek zenéje mai szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották. A hangmérnök Hegedűs János volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 24-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévle szerekhávtú méromálé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy élet a gitár körül. Rácz László a zenéről, közelgő koncertjéről, tanításról és céljairól mesél. Július 10-én különleges zenei találkozás várja a közönséget. Rácz László gitárművész ezúttal Ursu Gáborral és Nagy Évával lép színpadra. Lászlóval a közelgő koncert mellett beszélgettünk még a gitár iránti elköteleződéséről, példaképeiről, terveiről, és arról az útról, amely a hangszer mellé vezette. Rácz László magántanárként is foglalkozik növendékekkel, így beszélgettünk a tanításról, a tudás átadásának felelősségéről és öröméről, valamint arról, hogyan zajlik a közös munka a tanítványokkal. Beszéltünk már korábban riport kapcsán, amikor ugye az életutadról meséltél, a családodról, hogy zenés családból származol, és rengeteg neves muzsikus van a felmenőid között, unokatestvéreid között. Most az aktuális koncertedről beszélgessünk egy picit, ami a közeljövőben lesz, július 10-én. Hol lesz ez a koncert?
3: Először is üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Igen, július 10-én lesz koncert, a 8. kerület Bezeredi utca 16, önkormányzati óvoda, 16/A, azt keressék meg, és akkor a tornateremben lesz. Igen, ez egy jótékonysági est, mivel becsületkassza lesz, 2000 forint a limit díj, az alapdíj, ugye az zenészeket támogassuk ezzel, a művészeket, a barátaimat. Támogassuk ezzel, és hát ugye 70 férőhelyes a belépés, aki akar, az nyugodtan hívhat a 0-36-49-76-60-es számon elővételbe helyet lehet foglalni, helyjegyet, felírom, hogy akkor hányan jönnek, stb., de 70 férőhelyes a hely, és szóval mindenkit szeretettel várunk, mert egy nagyon jó frappáns zenei es lesz benne vegyes köret, cigányzene, latinzene, magyar átiratok, magyar zenei átiratok és jazz zene.
2: Ez egy szólóest lesz, vagy lesznek zenésztársak is veled a színpadon?
3: Természetesen lesznek zenésztársak is, lesz egy szóló gitár fellépésem, műsorom, az egy 2 szám lesz, amit átírtam gitárra, az egy nóta, ez egy csárdás lesz. De lesznek zenésztársak, dúó is lesz, ének gitár is lesz, szóval lesznek igen, sokan.
2: A fellépő művészeknek a nevét elmondjuk, hogy kik lesznek láthatóak?
3: Természetesen lehet mondani. A gitárművész barátom, társam, akit 10 éve ismerek, Ursu Gábor gitárművész, Nagy Éva ének. Egyelőre ők lesznek a társaim ebbe a projektbe.
2: Hogyan készülsz, vagy hogyan készültök erre az alkalomra?
3: Hát minden zenész ugye próbákkal, megbeszélések, kottákat átnézni, meg közös egyezés alapján. Szóval megnézzük a műsorokat, hogy kinek mi jó, hogy jó, ő mit akarott csinálni ott abban a zenei részletben, ő mit akarott csinálni, szóval megbeszéljük, hogy csináljuk ezt a közös zenélést.
2: Könnyebbség neked, hogy énekessel dolgozol, vagy máshogy kell olyankor készülni, mint egy szóló gitárestre?
3: Sokkal könnyebb énekessel dolgozni, mivel az ének az maga a témát adja, és a gitár az egy kísérő hangszer is egyben, de szólisztikus is egyben, mert ugye mondtam régebben is, hogy nagyon hasonló a cimbalomhoz, szóval lehet szólóba is használni, de sokkal könnyebb, mivel jobban kihallja a témát a zenész, és jobban rámegy az akkord, a kísérő szólam. Sokkal jobban meg tudja értelmezni, hogy oda mit hogy kell fogni, milyen akkordot, vagy hogy milyen betétet kell belerakni, milyen csúszás, milyen skálarendszert, ha úgy adódik.
2: Van valamilyen különleges rutinod, amit minden koncert előtt el kell, hogy végezz, akár a beskálázás, bármi ilyesmi, ami ilyen rutinszerű?
3: Természetesen, mint minden zenésznek, van bennem egy kis műnyuhancni lámpaláz, érdemes meditálni egy kicsit, hallgatni egy meditációs zenét, vagy éppen egy édességet enni, vagy egy kávét meginni előtte, hogy ébre legyen az ember, de az a lényeg, hogy ne stresszeljen az ember. Szóval valahogy próbálja magát belsőleg lenyugtatni magát. Szóval ilyen meditációval, hogy ne legyen lámpalázas a koncerten.
2: Mit szeretnél, hogy a közönség mit vigyen haza ebből az estéből?
3: A közönség azt vigye haza, hogy ismerjenek meg sokkal többen, engem is, a barátomat is, és hát a zenésztársaimat ismerik meg, és akkor, hogy lépjünk fel sok helyen, vigyenek minket különböző házi bulikra, rendezvényekre, hát, hogy fussunk be, mint a többi híres zenészek, zenekarok. Szóval ezt szeretném elérni, hogy Magyarországon is ismertek legyen, hogy ki ez a Rászlaci, ki ez az Úrsú Gábor, ki ez a Nagy Éva. Szóval, hogy legyünk híresek meg zeneileg.
2: Milyen hangszerrel készülsz erre az estére? Gondolom több gitárod is van. Melyik az, amit erre az alkalomra választasz?
3: Egy elektroakusztikus gitárral fogok jönni, Ortega, német gitár. Ő nagyon jó fából készültek. Most vettem nemrég a Szegovia gitárüzletben, a Tónai Péter volt a nálam által, és nagyon jó szólni. Ezzel fogok készülni, és persze hát a maga a tudásom is, mert hogy az mindegy, hogy milyen hangszer játszik az elét. Ha meg tudja szólaltatni jól, akkor lehet az egy olcsóbb hangszer is, ha szépen szól a kezébe. Szóval mechanikusan is, fizikálisan is próbálom a hangszeremet magamévá tenni.
2: Hogy látod a pályád elejéhez képest, mennyiben változott a hangzásod, vagy a stílusod?
3: Ő nagyon sokat változott, mivel én 10 éve vendéglátózom, a klasszikus zenét egy kicsit most hanyagolom. Mondjuk jazz szakra is fogok menni most ezek a zeneakadémiára. A jazz az nagyon közel áll hozzá, mert mi a szabad. Ki tudtam egy kicsit szabadulni már, hogy most már azt csinálhatok a hangszeremmel, amit akarok, amit éppen elképzelek. Szóval volt egy kis bezárkózottság, amikor klasszikus zenét csináltam, hogy akkor hú, csak azt, amit a kottából. De most már kicsit szabadul is lett, hogy improvizációs készség a jazzbe. Ez nagyon nagy kulcsot adott, hogy kiszabaduljak a zenei kötöttségem felé. És ezért most már kezdek olyan szabad művész lenni, hogy amit elképzelem gitáron, vagy amit akarok gitáron, azt már végre ezt tudom vinni. Például egy futam, gyors futam, hogy eszembe jut, akkor azt le is játszom. Ha egy gyors akkordmenet eszembe jut, akkor azt le is játszom már előadás közben, és ez nekem nagyon jól esik, és örülök neki, hogy ezt ki tudtam fejteni a szabad művészetemet.
2: Van olyan mondat, amit fiatalon tanárodtól vagy mesterettől kaptál, és ami a mai napig elkísér és visszacseng?
3: Természetesen az, hogy folyamatosan tanulni, jó pap volt itt tanul, szóval azt mondom a zenészeknek is, hogy mindig hallgassanak zenét, hanem popzenét, bármilyen zenét hallgassanak, mert mindegyikből lehet tanulni, mindegyikből lehet egy motivumot lelesni, akár egy szólót is, vagy egy hangzásvilágot is. Hát én is állandóan tanulok, szóval minden zenét hallgassanak, akár rockból is lehet egy kis részletet jazzbe átrakni, vagy klasszikusba letel, ha úgy adódik, kérdezik meg a tanárokat.
2: Volt olyan hiba, amiből mondjuk nagyon sokat tudtál tanulni, és amiből tudtál építkezni azután?
3: Természetesen igen, a barátaimtól, a jazz gitár kollégáimtól is, hogy például a sok, az legyen kisebb. Szóval valaki telerakja, pakolja a zenét, az nem valami, lehet, hogy valamikor nem jó. De valaki csak egyet rak bele, egy kockát például egy kirakósba, vagy most csak példázatot mondok, akkor az már lehet, hogy már szebb. Szóval kevesebb, néha több. És én ezt tanultam meg most az elmúlt évek során, az elmúlt 5 év alatt, hogy inkább kevesebb akkor, de értsék az emberek.

0: Az előadás során mi az, ami fontosabb neked, az érzelmi töltet, vagy a technikai kivitelezés?
1: Hát én azt mondom, hogy mind a kettő, azért legyünk résen, mert valamikor az érzelem úgy elvakítsa az embert, hogy valamikor nem tudja, hogy hol tart az énekes vagy a zenész társa, és ezért nagyon koncentrálni kell mind a kettőre. Az érzelemre is, és az előadás készségre is, az előadás módra. Szóval én azt mondom, hogy a kettőt kicsit rakjuk össze, és legyen egy alany középút.
0: Mi az, amit mondjuk már ma tudsz a hangszeredről, és 10 évesen, 20 évesen még nem tudtál? Milyen újdonságokat mutat neked a hangszer?
1: Maga a gitár hangszer? Hát én annyit tudok róla, hogy pengetős hangszer. Maga a kialakulása az már Spanyolországban alakult 1800-as években, ahogy most néz ki így, ilyen félköríves, környakas, ilyen domború testű. Mondhatni, hogy egy kicsit ilyen derékhez hasonló a gitár, a mai gitár. Az 1920-as évektől Adri Segovia hozta be azt a koncert lehetőséget gitáron, hogy lehet több rétegű klasszikus zenét is, meg több rétegű spanyol gitárszámokat is játszani André Segovia. És tőle köszönhetjük, hogy a mai klasszikus gitár egyáltalán létezik. A jazz gitár az már más, az elektromos gitár, ott már Django Reinhardthoz lehetne vissza, Wes Montgomeryhez, Les Paul, stb. Akik már úgy a jazz gitárral foglalkoznak, az elektronikai részével. A Beatles, ugye ők is más gitárral, és akkor így már jött a 60-as évektől, már akkor így maradt a jazzgitár. A rockgitár azt meg háromszög alakú, félköríves, ott már máshogy alakultak a rendszerek.
0: Hogyha választhatnál, hogy egy nagy példaképeddel játszol együtt, akár elhunyt zenészről beszélünk, vagy akár ma is élőről, akkor ki lenne az, akivel nagyon szívesen duetteznél, vagy állnál egy színpadon?
1: Ez sokkal, úgyhogy hát, ha valakkor kicsit sokat mondok. Például elhunyt a Joe Pass-szal, nagyon szívesen csinálnak egy ilyen jazz műsort, jazz standard műsort, és az élő a George Benson, úgy tudom, hogy még él, George Benson-nal csinálnak egy ilyen bebop pop jazz-t. És hát ugye, és Schneeberger Ferenccel is, még vele nem találkoztam, ővel is csinálnák egy ilyen gitárestet. Szóval van sok, igen, igen. Hát a Baba Zsuszi bácsitól is, meg hát ugye László Attilával is az élővel sorában, igen. Szóval sok gitárossal még csinálnák közös együtt zenélést.
0: Visszatérve még picit a koncertre, ugye említetted, hogy ez egy jótékonysági est lesz, és hogy az a célja, hogy ugye titeket is, és a zenész barátaidat is jobban megismerjék. Hogy látod, manapság mennyire nehéz láthatónak maradni, vagy ennek a műfajnak, hogyan alakul most a jelene? Picit nehezebb helyzetben van így, akár a Covid óta, vagy mennyire nyitottak erre az emberek?
1: Sajnos igen, igen, egy kicsit lassabb lett, meg nem lett annyira sok fellépési lehetőség a zenészeknek. Nem csak jazz, hanem cigányzene, folklorzene, szóval több műfajban is azt látom, hogy kevesebben lépnek fel, valahol havonta egyszer, vagy két hetente egyszer, vagy két napot játszanak sajnos a zenészek, és hát ez elég szomorú. Én amondó vagyok, hogy Carpe diem, éljem hának. Én azt mondom, hogy milyen vallásos vagyok, hogy Isten adja meg, hogy a zenészek legyenek olyan, mint az 1900-as az aranykorszakban járók a boros idejében, hogy minden nap játszanak, vagy úgy játszanak, hogy meg tudjanak élni polgári módon, és ne álljanak el dolgozni. Ami a szakmájuk, az maradjon is meg. Az el a szakmakor zenészként legyenek. Ezt kívánom.
0: Te milyen emberi értékeket hozol otthonról, a családodból? Ugye most a hitet említetted, hogy ez nagyon fontos alapillére az életednek. Mi az, amit még otthonról kaptál?
1: Hát otthonról kaptam az a tisztelet és a szeretet. Ugye, hogy minden embertársunkkal tisztik meg, ne csak zenészeket, akár egy kukás embert, vagy egy polgári foglalkozó embert is. Adjuk meg a tiszteletet, köszönjük neki, hogy ha visszaköszönjük, akkor visszaköszönjünk neki. Szóval a tiszteletet adjuk meg mindenkinek, az a legfontosabb. Azt már nem kell szeretni például egy idegen, de tiszteljük meg egymást. És ha akar velünk beszélgetni, akkor beszélgessünk vele egy jót. Ha el akar menni az életét, vagy valami problémában, nyugodtan ráérünk, akkor hallgassuk meg, mert az fontos, hogy meghallgassuk, hogy mi nyomja a szívüket, lelküket.
0: Ugye említetted, hogy szeretnél még a jazz tanszakra jelentkezni, ugye? A tanulás mellett a tanítás az része az életednek? Vagy azt szeretnéd, hogy része legyen?
1: Magánúton szerencsére volt lehetőség, magánúton tanítottam, mivel nagyon sok tanárhoz jártam magánúton is, és hát ugye diploma nélkül, de most már befejezem a diplomámat is, és igen, igen, igen, szóval nekem fontos a tanítás, hogy egy zeneiskolában is tanítsak államilag, mert fontos, hogy a gyerekeket, a felnőtteket is, aki szeretne tanulni zenét, hogy megértsem, hogy ők hogyan akarnak a zenéhez kötődni. Én máshogy álltam a zenéhez, kíváncsi vagyok is, nagyon egy kíváncsi embertípus vagyok, hogy ők hogyan állnak a zenéhez. Mi az elképzelésük, mit akarnak, akkor csak cólozni, akkordozni, vagy csak szerelmileg randevúra, vagy udvarlásképpen, szóval ezek érdekelnek Ja, hogy mit akarnak a hangszerre csinálni más-más emberek.
0: Mi az első lépés mondjuk a tanítványaiddal, hogy hogyan szeretteted meg velük a zenét? Vagy hogy gondolom az az első, hogy az meglegyen, és utána lehet haladni a hangszeres tudásban? Vagy ez nálad hogy alakul?
1: Hát úgy alakul, hogy először is megkérdezem, hogy hogy vannak, milyen a hangulatuk, hangulattól függ, hogy fáradtak-e, munkába jöttek, vagy valaki felidegesített őket, akkor mondom, hogy akkor mit hallgattak, és akkor például meghallgatok velük egy kis számot, vagy eljátszok nekik egy olyan számot, amit a kedvencük, legyen az bármiféle jazz, magyar zene, latin zene. Ugye, hál' Istennek, ugye mondhatni, 25 éve gitározom, széles repertoárral rendelkezek, és például játszok egy tangcsapda számot is, amit átvittem gitáron, és mondták, hogy jé, tényleg ez a témája, és hú, de jó, köszi, Lacika, hogy ezt ne játszottad, mert most jobb kedvem van. És akkor igen, és ha már valakinek jobb a kedve, akkor kezdem a tanítást, akkor figyelj, akkor lépjünk tovább, mert látom, hogy már kicsit felblendültél, hogy tanuljunk, és akkor jobb kedved van, és akkor mindig úgy vélem a tanítványaimat, hogy jó kedvűek legyek. Szóval szomorúan nem szabad akszerzni, mert akkor elsírják magukat, idegesebbek lesznek, stresszesebbek lesznek az állapotuk. Szóval mindig fel kell vidítani egy növendéket.
0: Mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a között, hogy kihívások elé is állítsd őket, de hogy inspiráltak is maradjanak, tehát hogy legyen sikerélmény is.
1: Hát én mondom vagyok, hogy bármilyen vendéglátó helyen, ha nem is kapnak fizetést vagy munkát, akkor menjenek be gitárral, és szerintem biztos megengedi bármilyen üzletvezető, hogy egy számot játszanak el. És én mondom vagyok, hogy ha már lejátszanak egy számot is, abban a közönség, mondjuk vannak közönségek, vagy fogyasztó vendégek, akkor és a tapsolnak, akkor az már nekik siker. És ne az Isten lehet, hogy például ott fognak játszani. Megtetszik az üzletvezetőnek, vagy talán valaki oda jön egy vendég, és akkor mondjuk gyere házi buliba. Sose lehet tudni, hogy mit hoz az adott helyszín, vagy az adott sors. Szóval én azt mondom, hogy ha úgy érzed, akkor vagy akár egy padon, kertbe, téren játszanak, és ki tudja, lehet, hogy jön egy idős bácsi is, vagy bármilyen ember, és akkor mondja, hogy figyelj, csak nem akarsz tanítani, és akkor lehet, hogy tanítani fog adott növendéken, vagy lehet, hogy akkor házi bulira, vagy ilyen együtt gitározásra elmenegíthet, és már az is nekem élmény, hogy ha így tudom az embereket a zene szeretetére invitálni, hogy akár a volt növendékeim is csinálják azt, amit én is a zene szeretet iránt akarom az embereket fogni, ne ez a gép DJ zene, mert ez a gép zene van, meg az a DJ zene, amit én nem nagyon szeretek.

0: fontos akkor, hogy a mélyvízbe is kipróbálják magukat, és kicsit beleállítani őket ilyen éles helyzetekbe, hogy ne csak otthon a négy fal között gitározzanak, vagy gyakoroljanak, hanem kerüljenek ilyen helyzetekbe, amikor közönség előtt, színpadon, emberek előtt játszanak.
1: Természetesen ez így van. Egy adott időn belül például nem azt mondom, hogy például két gitáróra után már menjenek ki, de amikor már látom, hogy már úgy tudják a hangszernek az ismeretét, tudják már egy kicsit az akkordokat, ismerik már a hangszernek a hangjait, akkor már azt mondom, hogy figyelj ide, ha van kérdés, akkor kicsit üljék ki a térre, vagy menj be egy kocsmába zenélni, egy számot gitározzal, és sosem tudja, hogy mit hoz a sors, az Isten, mit ad nektek. Én is úgy voltam, hogy a testvérem, a Balázs Norbert dalszerző, zeneszerző mindig mondta, hogy hozzam a gitárt, és volt olyan, hogy felvettek minket egy étterembe, hotelekbe, különböző helyszíneken zenéltünk a bátyámmal, mert ő is ő vendéglátó zenész is, ő hajós zenész, szóval sosem tudja, hogy mit hoz a sors. Azért mondom, hogy amikor már én is elértem azt a szintet, akkor a bátyám, az egyik bátyám, a Norbert mondta, hogy Lacika, menjünk is, akkor hozd a gitárt, hát ha szerencsék lesz, és bizonyám, szerencsénk is lett, és nagyon sok muzsikálásunk volt jó pénzért.
0: Hogyha egy albumot vihetnél egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az? Mi a kedvenced, ami nélkül nem tudnál élni?
1: Hát én amondó vagyok, hogy egy albumot vinnék, akkor a testvérem a Balázs Jánostól a bármelyik szám, mert az mindig egy kicsit lenyugtat engem. Szóval ideges vagyok, akkor berakom tőle a lisztet, Rachmaninoff zongora versenyt, vagy bármilyen versenyt, mert olyan szépen játszik, hogy szinte lenyugtat, meditálás jön rám, amikor hallgatom a testvéremet, a Balázs Jánost, zongora művészt és kosugyás művészt, igen. Szóval őtől egy albumot elvinnék Lakatlansziget, és hallgattam, mert olyan nyugtatóan játszik.
0: Ugye említetted, hogy folyamatosan képzed magad, és folyamatosan tanulsz, és a zene az életed. Mennyi idő volt a leghosszabb, amíg nem volt a kezedben hangszer? Vagy mi az, amit kibírsz anélkül, hogy ne legyen a kezedben a gitár?
1: Mivel már 25 éve ismerem a hangszeremet, a gitárt is, egy fél évet kihagytam néha-néha, és utána meg vissza kell, hogy menjek, mert utána vissza kell menjek a mechanikára, mert hogy muszáj, hogyha például hívnak étterembe, akkor észrevettem, hogy fél év után nem úgy már megy a kezem, meg nem úgy tudom az akkordokat kezelni fizikailag. Persze agyban ott vagyok, mert agyban gyakorlok minden nap, meg mindig gyakorlok agyban, de fizikálisan vissza kell, hogy szokjon a kezem, szóval maga a technikai részére. Én azt mondom vagyok, hogy egy fél évet, ha valaki többet ad ki, akkor már kicsit gázosabb, akkor meg még jobban vissza kell menni a mechanikusságokra. Többet kell skálázni, többet kell lassan akkordizálni, szóval én azt mondom vagyok, hogy aki már 20 éve gitározik, az egy fél évet nyugodtan kicsit kihagyhat, ha úgy van a adott állapot a helyzete.
0: Még az alkotás folyamatáról beszéljünk egy picit, ugye neked vannak saját szerzeményeid, átirataid, ahogy említetted, hogy klasszikus darabokat is átírsz a saját stílusodra. Ez a folyamat, ez hogy zajlik nálad? Mi az, ami inspirál, vagy hogy működik az alkotás folyamata nálad?
1: Konzervatóriumot elvégeztem, és jártam be az akadémiába is ilyen órákra, amikor volt időm, mert nagyon sok vendéglátó helyeken játszottam, és nem volt rá időm, inkább a vendéglátást választottam, mert kíváncsi voltam az emberek reakciójára, amit mondtam régebbi riportomban is. Különböző zeneszerzőktől, szóval én nem csak gitáros zeneszerzőket hallgatok, persze a gitáros zeneszerzők legfontosabbak, akik gitárosok, de hallgatom a zongora zeneszerzőket, ugye Beethoven, Chopin, Mozart, Haydn, Bach. Szóval ezektől úgy tudok meríteni, meg Ravel, Debussy, szóval a régi klasszikus zeneszerzőktől, a bécsi klasszicizmus korából, hogy abból szoktam meríteni ilyen szép dallamokat, szekvenciákat, motivumokat, Handeltől, ezektől szoktam egy kicsit inspirálni magamat, tanulni. És akkor így szoktam minden kis gitárdarabot, hogy jaj, akkor veszek egy kicsit a Bachból, egy kicsit a Handelből, így összerakosgatom, mint a kirakosgatom.

0: több hét, meg körülbelül mire megírok egy darabot én nekem, hogy szépen szóljába összerakjam, hogy például ez nem az a basszus illigoda, ez más basszus, ez nem az a szólam, ez nem ez a terc, ez nem az az akkordmenet. Szóval igen, több nap, több hét esetlegesen. Attól függ, hogy milyen darabot írok, hosszú vagy rövidet.
1: Mi az, ami nagyon-nagyon közel áll hozzád? Ugye említetted a cigányzenét, a klasszikus zenét, a jazzt, a spanyol zenét is. Mi az, ami igazán a tied, amire azt mondod, hogy ez áll a legközelebb?
0: Mindegyik közel áll hozzám, de a legközelebb közel áll hozzám az a latin zene, a bossa nova. Szóval én nagyon nagy latin zenei rajongó vagyok. Kiskorom óta nagyon szeretem a Antonio Carlos Jobin számokat. Ugye olyan szépek, hogy valamelyik szoktam sírni, olyan kedvem van, de valamelyiktől meg szoktam táncolni, szóval ilyen latin-brazil táncot szoktam csinálni, mert olyan jó hangulatos, feldobja a kedvemet. Meg az érzésvilág is jó benne. Igen, szóval ez a kedvencem, a latin zene. Meg hát ugye ihletet is ad, hogy milyen számot írjak. Igen, szóval a latin, meg a spanyol zene is, ugye az is közel áll hozzá. A ritmikusság, a ritmikusosság.
1: Van olyan álmod, amit nagyon szeretnél megvalósítani, de eddig még valamiért mondjuk nem úgy alakult, vagy nem úgy hozta az élet, vagy milyen nagy célok, nagy tervek vannak előtted?
0: Hát szeretnék nyitni, ha Jóisten megsegítés, ha befutok, akkor egy magániskolát, vagy egy kis állami zeneiskolát átvenni, és akkor én átalakítanám, tanítani, akik szeretnének tanulni, meg egy olyan szakot berakni, hogy cigányzenei gitárszak. Ugye a Rajkó az van, talán de nincs olyan, hogy cigány zenei gitárszak, vagy cigány gitárszak. Az például azt jelenteni, hogy például amit játszott a Boros meg a Járók a Lóta csárdásokat, a régi népzene, magyar népzene, vagy magyar kávéházi cigány zenét, az gitárra megcsinálni. És én nagyon sokat megcsináltam gitáron, és meg lehet oldani is, szóval én ezt szeretném bevezetni, hogy ezt a szakot, ezt a muzsikus kávéházi cigány zenei gitárszak, ha már így van, ezt szeretném bevezetni.
1: Fontos akkor szerinted, hogy a fiatal generáció visszanyúljon ezekhez a gyökerekhez, és életben tartsa és ápolja?
0: Természetesen, mert a cigányzene az a magyar kultúrához tartozik. Ugye például a magyar nép vigandalol, ugye Kossuth idejében is, Liszt idejében is mindenki a cigányokhoz ment. Ugye akkor játszottak a cigányok ilyen étterem, kocsmákban, kávézóban is, ugye, hát meg a Dankó Pista is felfedezték. És hát minden magyar, ugye, hát a vígan vagy a búsakedve, akkor mihez fordul, legelsőnek a Lóta csárdáshoz, nem egyből egy republik vagy egy ilyen popzenéhez. Bár a mai világban már mondhatni, hogy a popzenéhez jónak, de szeretném ezt, hogy visszavezetni. Hogy ne csak az idős, hanem a fiatal korosztály is tudja meg, hogy egy nótát énekel, vagy egy csárdást dulolászon. Mert szerintem ez a magyar örökség része, szerintem. Magyar cigányzene.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat. Nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő koncertethez, ami július 10-én lesz itt a 8. kerületben a Bezerédi utcában, és a terveid megvalósításához is nagyon sok sikert kívánok.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót a zenésztársaimnak és az embereknek is.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzenetos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bună ziua, să vă geai, dragul domn Ilona Misfataluti.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Rubonyová Ivetta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma a Lipa Spieva Lassicu című lemezből hallhatnak válogatást. Magyarul ez annyit tesz, hogy Lipa Lassicát énekel, azaz Peter Lipa, a legnagyobb szlovák jazzénekes énekli, Milan Lassica, szlovák színész rendező szövegeit.

Kedves hallgatóink, a Lipa Lassicát énekel című szlovák album forog. Milan Lassica szlovák színész rendező szövegeit a legnagyobb szlovák jazz énekes Peter Lipa énekli. Milan Lassica szlovák színész rendező, forgatókönyvíró, író, dalszövegíró és alkalmi énekes elválaszthatatlan volt Julius Szatyinszky szlovák színésszel, akivel egy egyedülálló kettőst alkottak. Számos előadást írtak közösen, melyekben az akkori rendszer tették nevetségessé, gúnyolták ki. Eredeti szerzeményeiken kívül a kettős olyan darabokat is írt, melyek ismert irodalmi művekből születtek, persze egyedi, hamisíthatatlan, saját kézjegyükkel látták el ezeket az előadásokat. Milan Lassica Zólyomban született 1940. február 3-án. A Pozsonyi Színművészeti Főiskolán dramaturgiát tanult, majd a Csehszlovák Televízió pozsonyi stúdiójában kezdett dolgozni. Julius Szatyinszkyvel közösen egy kabaré színházat alapítottak. Énekelt a Novász Széna operett előadásaiban, játszott színházban, és saját kabaré jeleneteket írt és adott elő. Sok, elsősorban cseh filmben szerepelt. Forgatott a televíziónak, rendezett, publikált, szórakoztatott és nevettetett, majd a stúdió S vezetője lett. 2021. júliusában a színpadon érte a halál.

Milan Lasica rendhagyó szövegeket írt, és a nagy klasszikus művekben tűnt ki, írták róla kortársai. A színdarabokon, elbeszéléseken és a szórakoztató műsorok forgatókönyvein kívül verseket is írt. Mint dalszöveg, melyet aztán színész pályatársai énekeltek, persze a szlovák énekesek is szívesen felkérték erre a feladatra. Lasica mindenkinek megtalálta a megfelelő szavakat, annak ellenére, hogy azokról a dalokról, melyeket másoknak írt, nagyon szerényen a szerző csak így vélekedett. Szótagok, szótagok. Az énekesek az ajtóm előtt álltak, és szótagokat akartak, nem pedig gondolatokat. Szövegeiben azonban a gondolatok domináltak. Sokszor azonban a lényeg a szövegben bújtatottan szerepelt. Mai magazinunkban a Lipa Lasicát énekel című lemezből válogatunk. Milan Lasica szövegeit a legnagyobb szlovák jazzénekes Peter Lipa adja elő.

Kedves hallgatóink, a Lipa Lasicát énekel című szlovák album forog. Milan Lasica szlovák színész rendező szövegeit a legnagyobb szlovák jazz énekes Peter Lipa énekli. Peter Lipa szlovák énekes Eperjesen született 1943-ban. A legjelentősebb jazz zenészek közé tartozik Szlovákiában. Hosszú időn keresztül ő volt a műfaj egyetlen ismert képviselője hazájában. Repertoárjában hallhatjuk a swinget, modern jazz, latin-amerikai jazz, a jazz chansont, spirituált, funkit, de a rockot és a pop behatást is tetten érhetjük. Peter Lipa kapcsolata a zenével már gyerekkorában kezdődött. Az éneklésen kívül 12 éves korában kezdett el hegedülni, később trombitán, harsonán, majd gitáron tanult. Pozsonyban a Műszaki Egyetem tervezőmérnöki karán, a Struni, azaz Húrok nevű diákzenekarban, illetve az Istropolitana pop jazz formációban játszott. 1968-ban alapítója volt a Blues Five zenekarnak. Később Gustav Offerman zenekarával a Revival Jazz Banddel szerepelt, majd a Hely zenekarban énekelt. Peter Lipa jelenleg saját zenekarával lép fel, melynek neve Peter Lipa Band. 1989 óta a Szlovák Jazz Társaság elnöke, 2001-től pedig egy nemzetközi zsűri tagja, mely minden évben a European Jazz Prize díjat adományozza. A Cseh Rádió, valamint a szlovák Rádió Gyevin csatornákkal készített jazz műsorokat. Peter Lipa Milos Paskával, a Revival Jazz Band egy másik tagjával közösen a Prágai Jazz Fesztivál mintájára megalapította a pozsonyi jazznapokat.

Kedves hallgatóink, a Lipa Lasicát énekel című szlovák album forog. Milan Lasica szlovák színész rendező szövegeit a legnagyobb szlovák jazz énekes Peter Lipa énekli.

Kedves hallgatóink, a Lipa Lassicát énekel című album dalaiból hallgattunk meg néhányat, melyek szövegét Milan Lassica szlovák színész rendező írta, és a legnagyobb szlovák jazzénekes Peter Lipa adta elő. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Hrubonyová Iveta nevében a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást, viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.